Egy percig sem komoly, az utcán is így köszön, oly, hiába mondod boly, egy pillanatig ne bomoly, oly, Simi csak lambet fogozik, egyebben nem gondolkozik, nem eszik és nem dolgozik, csak is így bolyhozik, oly!

Bok, bom, bok, jó, klaktak, medvék, mérgesen morogtak, szörnyű, kellemetlen hely volt annyi fenn. Ó, ó, ó, ó, szörnyű, kellemetlen hely volt annyi fenn. Az egyik tisztáson tisztelt hallgató, állt egy mézes kalács víkend házikó. Kerítések rémes, béles, Jancsi és Juliska éhes, eztek szúgyi szemez, megbocsáthatom. Nyom, nyom, minden Jancsi, nyom, eztek szúgyi szemez, megbocsáthatom. Eljen ott, kik a barát, mik a barát, még a végén összeomlik ez a ház. Hallottak a Jancsi torkán kirohan egy súgó torkán, egy foga volt kicsom, kicsit súgja szár. Ó, ó, ó, ó, ó, egy foga volt kicsom, kicsit súgja szár. Nyakon csipi gyorsan a két gyereket, s iszom fogtak eszlek én most titeket. Juliska szól, nincs rajtunk hús, viszont van nálam egy csepp rúzs, ha nem bánthat kis, mint jelen kegyedet. Jó-jó, boszorkán néni, jó-jó! Jó-jó! Okosabbat ugye nem is teheted? Jaj, tettek a boszorkánynak a fixlegot! Juliska a munkához hozzáfogott! És egy óra múlva látod már Jancsi is szája szátott, a boszorkány annyira megváltozott! A boszorkány annyira megváltozott! S így szólt!

0: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latihegyi Rádió állomás kalavatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
1: Üdvözlő benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűkör hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, és akinek viszont én is sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Minden dolgozó útmutatója, 100 000 kenyere, a szabad nép.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: 11 színű perfekciói műsorszámunk véget ért. Köszönjük őt Rögön Lenke, Váradi Magda, Martin Zsumi, Jánbor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Szűrű Sziget vezénylésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházadból. Addig is tánc elét adunk.

0: erős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalható.
0: Maga házastárs vagy társas házban ad legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, ha egy földtök kezdtek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint

0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai poló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalható.
0: Maga házastárs vagy társasházban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, egy flörtöt kezdek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint

mari senzatiu. Migo szobin sereg vigondolul, minden római egy nőt elrabul. Diszkréten elbújt a kolcs, mire világos lett az ég volt, minden szobin lány már boldog asszony kapul. Reggel

pörgös letelepülés. Romulus a római a feje, ekképp lett a kabin főnök veje.

Olyan mindig sima volt, kente pite sose volt a képén. Nem kell a babámnak a pirosító, úgyis olyan szép, mint a rózsapingó.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomás. Fenn szeretett himnuszai. Babits Mihály előadása következik.
3: Hey, listen to that guy play that piano.
4: Hey, who is that gentleman? I don't know him.
3: Why, that's Scoopy Gear. He plays piano and he plays by ear.

De már nem reszket, ebben a táncban éppen az a jó, hogy alám nem maradhat veszteg. Kidőltek régen már az unokák, de a két ősember csak járja.

0: Tavonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenkit szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
1: Kapitkopán honvéd üzenem, Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
0: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
1: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.
2: Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt den neuesten Tanzschlager. Jeder, jede, jedes schreibt auf der Mercedes. Gespielt vom Robert Renard Tanzorchester, Gesang Gerd von Osten.

Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát. De szeretem puha sejem, fekete szép haját. Bubi fejét, cica szemét, kicsi kezét, jaj, de szeretem maga csúnya, maga csúnya.

titokban imádlak, hol így enyém. Szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lett velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

Itt titok van, imádlak, régóta már, vágyódom utánad, a szívem vár, epedbe folyton azt kívánom, hogy csókon égjen számon, titokban imádlak, ó légy enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem, ó higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

0: Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet. Külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.
1: Imádkoztál, Émár? Desdemona!
2: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hova megy?
2: Engedjenek!
3: Engedjenek!
1: Megöllek!
4: Engedjenek, kérem!
2: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
5: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

London. Oj, när tittar linken känni boy. Pojka ses, hej, balala jes, hej, počuta jungkat nevel, hej. Ugye a helyzet jobb, mint tavaly, egy éve nem mondtam, hogy jaj, olcsóbb a baj, hej, köldem fakad.

Halló, halló! Elhangzott Katak Bajatló, Leonkavaló Bajatló operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Saljapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, tap of Hungary in the ring.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

0: sem beteg, a csúf is kegyet, így pont nekem való.
1: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.
2: Говорит радиостанция «Освобождение».

és akkor előtted áll a mancia kis pesti lány, hófehér karján sok olcsó ékszer. Na és ez a lány, és mindez kétszer, hol fényben is napsugár, ez mancia kis pesti lány. Ugye láttál már édes narancsot, ilyen ajka, ha csendül a szó, mintha csengeni halnál harangot, pedig csak szól, hello. Elsápadnak a rózsák a láttán, így gyönyörűség, ez nem valóság, kosztümbe öltözött nyár, ez mancia.

Bara tipsilor, nekčojo ister. Da ijet keverni, nem tud mikser. Mirgesd a mézes csolán, ez monti.

megyen a bálba fecskén angosan. Kassai a babám is gyönyörű kis jár, lemenéd a kapér az más legény után. Csak rám nevet, engem szeret, én is szeretem, el is vetem szület után jó kedvemben. A kassai kis jájam, sejem szoknya van, úgy megyen a bálba fecskén rangosan.

0: Végre itt az alkalom, most adom, hogy a szívem hirdetik csak szentet.
1: Tényleg itt az alkalom, ajkam már az ajkam, később fújom estelente, estelen. Mosolyogjál rám egy csöppe, mondjad azt, hogy de ha nem szeret, hidd el, hogy a hangol vagyunk.
0: Muzsikálni éjjel-nappal a születbe angyalom, no de ezzel szembe, hogyha kell, a rázsást kavarom. Nos, a kerlemódra élünk, krum, krum, krum, krum, krum.

0: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.
1: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapat. Felkai Ferenc doktor, Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub szójelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítéses Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

0: Magda, vigyázz magadra!
1: Hás, anyi, aztán írjál! A mamára mindjárt! A kulcsok a kredenciómba vannak!
2: Ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog. Kis kezét megcsókolni szeretném, ugye, hogy máskor is lesz szerencsém. Ezen a nyáron szalma vagyok, csuda szemének rabja vagyok. Ne féljen, kis galambom, ne féljen, csak a szívét kérem.

ezen a nyáron szalma vagyok. Ez olyan édes, furcsa dolog, kis kezét megcsókolni szeretnék, ugye, hogy máskor

gondoltam soha arra, hogy majd egyszer visszakérhetem. Szeretnék beszélni erről velem, más bármit kérhet, csak ezt

kalapom, ezért tudni akarom, miért kicsi a kalapom. Nem is tudom, mi van ezzel a kalappal. Az előbb még semmi baj nem volt. Csak amikor az a behemolt, szemtelen, fasos belém kötött, de meg is jártam, mert két akkora nagy pofont kaptam tőle, hogy biztos akkor vagadt meg ekkorán ez a büszke, zasztos fejem nekem. Biztos részeg minden járok elő, az is lehet, hogy a ruhatváros cserélte ki az én baranyos kis kalapomat. Jaj Istenem, hát mit is csinálok én kalap nélkül? Megfázik a kis fejem, én a port meg nem iszom. Nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom,

0: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mitzi.
1: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Házi asszonyok, figyelem!
2: Vízlágyításhoz?
1: Clarax!
2: Áztatáshoz?
1: Clarax!
2: Öblítéshez?
1: Clarax!
2: Miért?
1: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

0: Kimint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 ezer forintot nyerhet.
1: Csíszabó László beszélgetése következik Babics Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mintha ködön át láttam volna valami könyörűt.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

0: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
1: Hallja, micsoda pehes ember maga.
0: Én, pehes? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt, 60 000 forintot.
2: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
3: Mi az Akron?
4: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
3: Mit tud az Akron?
2: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
3: Mit tud még az Akron örökíró?
2: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
5: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

0: a két karom. Hiszen a mámor így hat jobban, szíved jobban dobban.
1: Száz szónak csak egy a vége, egy csóknak meg száz.
2: Inkább csókolj hát.
1: Többet csókkal, mint beszéddel, erre jó.

0: képkarom, hiszen a mámor így hasz jobban, szíved jobban dobva.
1: Fizetni.
2: Parancsolj.
1: 6.40.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.

tonul, olyat is tud, amiről az iskolát a kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből mindenki sor.

a tanulul, olyan is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kislány.

Szép éven számomra már hely, úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj, meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér, mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében számomra már hely.

nekem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, benben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Egyzelek hangzott el Szarkadi, Rozsnyai és Budai zenéjét. Foxtrot ritmus, Vilnicki, Vadnai és Györkösi szövegével. Eljött a Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Emi az egész. Eljött a Vejgan Tibor.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap.
3: Miért nem mondott csütörtököt?
2: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.
4: Hölgyek, urak, bocsánat, szívemben nincs bubánat, jöhet új adó, a kedvem higadó. Dunán innen Tiszántúl, ez a dal úgy szíven szól, s úgy éneklik ez, hogy dob hátját repeszt, mert...
5: Ezer csók a jelszó, mindennél többen ér. Ezer csók, is ettől forra vér. Nem kell ehhez semmi, csak egy kis hangulat. Holdvilág, nóta szó, s az ajka csókodat. Nyáron forró, télen meleg, csóktól senki sem bileleg, színben a boldogság zené. Ezer csók a jelszó, mindennél többet ér. Ezer csók,

kérem, kis türelmet kérek, igazán komoly ügy, amiről beszélek. Épp oly fontos nékem is, mint néked, füledet jól hegyez, hogy ezt megjegyez. Szereted, szakikám, a finom ókor, szeret áll.

beszélek, igazán komoly ügy, amiről beszélek. Épp oly fontos, nékem is, mint néked, füledet jól hegyez, hogy ezt megjegyez. Szeretett takikám, a finom

városba lüktet az élet most, suhan sok autó a troli robog, szemedbe nézek és boldog vagyok. Kocsinkba topog, tolong a nép, hát simulj most hozzám és jöjj közelébb. Jegyváltás után már megmondhatom, szeretlek téged én nagyon-nagyon. Utunknak vége már, a villamos megáll, és kéz a kézben együtt indulunk tovább. Megállunk csendesen, nézzük figyelmesen, hogy majd a túloldalra jól menjünk mi át. S most újra csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most, szívünk a város szívével dobog, szemedbe nézek és boldog vagyok.

a Nemzetinél van egy villanyóra, ott várlak téged én a rendezvúra. Sok szerelmes fiú és lány találkozik, munka után ez dalolja mindegyik, míg villamosra vár. Csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Suhan sok autó, a troli robot, szemedbe nézek és boldog vagyok. Kocsinkba topog, tolong a nép, hát simulj most hozzám és jöjj közelébb. Jegyváltás után már megmondhatom, szeretlek téged én nagyon-nagyon. Utunknak vége már, a villamos megáll, és kéz a kézben együtt indulunk tovább. Megállunk csendesen, nézzük figyelmesen, hogy majd a túloldalra jól menjünk mi át. S most újra csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Szívünk a város szívével dobog, szemedbe nézek és boldog vagyok.

voltam a válban, híres testi lokálban, jobb oka volt, gyesznóta szólt, sáncolt a sok új lány. Mint egy úr úgy mulattam, három blúzt elhutattam, sejhaj, tyuhaj, még oly tyuhaj, kedvem sose volt a lány. Táncolni kellett nem ülni, egy kicsi nőnek betülni, s reggel hatig, egész nyakig, mint a fint úgy letülni. Egyszer voltam a bálban, híres testi lokálban, holnap után, ha lesz bál.

kinőnek betűlni. Reggel hatig, egész nyakig, mint a pint úgy letűlni. Egyszer voltam a bálban, híres testi lokál.

good at this stage. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházból. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Emil. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szerecki Cita. Antónia, Ponti Hanna. Bálint, Sárdi János. Panni, Kismanyi. Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán. Gyurátus, Járai Ferenc. Kossuth Lajos, Földényi László. Draskóci, Solti György. Báró Simonics, Pártos Gusztár. Brigitta, a felesége, Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen, Fáj Béla. Görgei, Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy, Zordon Gyula. Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós,

0: egy és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíszabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány napon ott megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha a rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan.

látom, tudnád őt, hogy utálom, jaj, hogy gyökerő ez lesz a halál.

Tony vagyok én. Oly jó az a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog motolyog, forrtyog motorok.

jaj, utána ittunk egy kis bor. Muzsika szólt, sütött a sápat hol, és csókolóztunk hosszan, mámorosan, de illedelmes.

je m'en vais. Clopin, clopin, dans le soleil, il est tôt.

haza megbocsásson nékem, összetett kezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem. Megbocsájtható, mit tettem, hát ha csak szerelmes lettem, oly szép pár lehetnénk mi ketten. Nem is értem, vajon hol volt a csöpp kis eszem, megígérem, vízisten, hogy többé nem teszem. Drága, megbocsásson nékem, összetett kezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem.

ha megbocsásson nékem, összetett kezekkel kérem, mert ha nem, én azt túl nem élem.

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pénteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csina című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Balcsi Zsirinszky út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn...
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estjére, Komor vezényel. Közreműködik Majnárdi Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatást!
0: Magának is!

őt, ki az álmom elloptad, s az utolsó is telet el talán, a többi lányok csak apró álomás.

csaga, csak egyet nincs. Jó egy bigin bilincs, ne járja frimbe, hisz egy biginbe bent van minden frim. Drága, csak egy bigin.

Ága, csak egy begin. Érzel, imád megint. Mit ér a rumba, ne légy garumba, babám, gyerünk már. A módi máma, valódi dáma, megint begint jár. Drága, csak egyet incs. Jó egy begin bilincs. Ne járj a frimbe, hisz egy bikinbe, bent van minden finn. Most, drága, csak egy bikin.

0: iskariska, zakadtak az ikati, Balaton ment szirákra. Kismariska, zakadtak az ikati, igen csacska leányból.
1: Feskalóz úr, zakadtak az ikati, szakaszát felkínálta.
0: S kismariska, zakadtak az ikati, örömét

0: füllen.
1: Was tanzt du denn?
0: Ich die Dame füllen wird, mit der Dame hätt. Unsere Liebe, Socker, Zocker, Sicker, Tick oder Huster, Marischka.
1: Och, Liebe, Socker, Zocker, Sicker, Tick, du Jolter, wo der Sio.
0: Schmied, du Säschen, Socker, Zocker, Sicker, Tick, du Lelte, och, ich schlein.
1: Och, du Jolter, Socker, Zocker, Sicker, Tick, es gibt Amos, Opas, No.
0: Ez meg itt a neue Wanze, angyalom, szólt és úgy megcsókolá, hogy skandalom, de megkérdésebesen a kis buszi.
1: Kalóz uram, hol marad a napi?
0: Es kalóz szólt, zaka-zaka, zikadik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még, zaka-zaka, zikadik, jön egy állomási bilet.
1: Aztán szüret,
0: és vidám a fölnevet, szükre rámehet.
1: Akkor jött egy, zaka-zaka, zikadik, alagút a hegyekben.
0: Na babám, most zaka-zaka, zikadik, ne ijedj meg, sötét lesz.

0: Szenti, maga drágám, de édes.
1: Aztán újra napfény szállt a földre kint, aztán kis Mariska lassan föltekint, láng az arca, úgy mondja a kis buti.
0: A padlónál Jevan Seni, sokkal szebb van a buti.
1: Meskalót szólt, zakatak az ikatik, megérkeztünk babám meg.
0: Mini nézd csak, zakatak az ikatik.
1: Ott az állomás épület,
0: most már.

őt most izgatta, no de izgatta. Egyszer végre a két kezét megfogta ez a tanár úr, és egy szót sem szólt, csak megcsókolta, s elnyimult a zongorán a hú.

csak megcsókolt a cselni múlt az ongorán a húr. 16 éves volt és szőke, csak hatodikába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta jut imádja, csak azt kívánja, végre azon a zongorán. Legyen szünet, végre azon a zongorán.

0: Kocsis torák, szent a bűnligetre, a tónál egy kis padó.
1: Várján egy forró csókkal minden este, a jaszlány az angyalom.
2: Messziről egy úcska verkli slágert játszik, de val a szívünkre száll.
1: Mert ha ütöm, ha verem,
0: csak

0: Dos estorák köszönt a Vénligetre, a tónál egy kis padó.
1: Várjám egy forró csókkal minden este, ajaszlány az angyalom.
0: Messziről egy úcska verfi

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
0: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.

and a storm.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

Már ismerem a legszebb szó, de csak így csendesen merem kimondani önmagamnak. Szeretlek. Elmondom százszor is egymás után, és mindig új hangja van a szónak, és mindig hallom. Akkor is a színházban, vagy emberek közt vagyok, ha egyedül megyek az utcán, és akkor is, ha alszom. Mintha a jó Isten a szívemre tette volna ezt a csöndes kis szót, mint valami tárgy, mint egy darab paras, mint valami furcsa kis ékszer. Csak az enyém, senki másé, enyém ez a szó, ezt nekem, csak nekem hordták össze a hangok és betűk. Ezt senki más meg nem értheti.

soha se vártam valakit én. Te vagy a bálvány, fekete bálvány, te vagy a fény. Mint téged így még soha se vártam valakit én.

Szent zokok az ének az éjjel át, neked szól vágyom vadul és fájón a szerenát. Így soha

soha se vártam valakit én. Te vagy a bálvány, fekete bálvány, te vagy a fény. Mint téged így még soha se vártam valakit én.

Én koldus vagyok, és olyan hagyok, már senki sem.

jól estét, édes. Ha mégis elhagyom, évem magát. Tegnap nem bújt.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

Nem volt akkor bele, mert nem csak úgy jön.

0: Kérdezzel adatunk a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2027 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisny Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor, hírek következnek.

a csak. Itt van az óra, hogy végre szeressen, ne várjon a csókkal soká. Úgy ver a szívem is, mint az az óra, hogy tik-tiki-tik-tiki-tá.

Bye.

0: Viszkóza szivacs minden célra.
1: Bársony puha, szaktalan, hosszú élettartamú.
0: Minden drogériában kapható.